Eso, métele, métele, métele, métele, hermano, métele. Ahí, ahí, ahí, ahí se formó el peluque. Ahí se formó el peluque. Jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle.